0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió, kattonj rá!
3: This is the beginning. This is the beginning.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

dip trap. Let that taste y'all.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Podcast.
1: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Csak te kezdel élünk.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez volt a vasárnapot, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: és mindig leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Szuper DJ Rádió. All right, your club has, here we go.

0: turista.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.
2: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

0: Jó reggelt!
1: Sziasztok mindenkinek, kellemetes jó reggelt, a gyönyörű szék. Impodás hangot egy évig gyakoroltuk, mire sikerült. Köszönöm, kedves Meli, a beköszönést. Kicsit ő is meg van fázva, és olyan jó hangja van benne, mint a rajzfilm figuráknak. Köszönöm szépen, nagyon jó volt. Jöjjön, akkor mindegy. Na, a 90-es évek legjava is, hogy a Super DJ Radio 2-val a kezdésben. És egy pici magán gondolat. Úgy volt, hogy egyik nagyon kedves volt kollégám egy másik előző rádiótól. Lesz volna itt velem vendég szerepelve ma. De annak a rádiónak a főnöke letiltotta erről, azt mondta, hogy azonnali kilugással jár, hogyha itt velem itt bármilyen kollaborációba kezd. Nem szeretnék ezt túlzottan mondani, természetesen tiszteletbe tartjuk a döntést. Jaj, aki a seggem, szóval lényeg az, hogy ez így emiatt elmarad. Nem mindenkinek néz jó döntések felé az ablaka.

milyen a hangom, megfázom. Igen, én mindig nyáron vagyok, megfázva, köhögök, taknyos vagyok, és ezeket több tudom kombinálni. Két dolog miatt lehet ez, kedves Szabi, vagy mesztelen seggel ütöm a WC-n, vagy nem bozogni az ágylábára húzva. Magic Nettis Mora, ilyen viszont szólt a felvétel. Itt meg a DJ Tonka folytatásban jön már is a Security.

Egyébként most képest egész jó bírom amúgy. Általában én 40 fokba szoktam nagyon megfázni, tehát amikor élő ember nem, akkor én mindig igen. Köszönöm szépen a gyógyulás kívánságot Mazsinak is. Örülünk Kakuk Gabi, hogy te is velünk, hogy köszönjük szépen, és István úrnak is szép napot kívánok.

Tessék, Bődi Szabó, és arra következetes jutott, mint óriási sztár DJ barátom, hogy permeteznek minket, azért van-e? Igen. Pont arra gondoltam, hogy ide jött a chemtrail, megkapogott azt, hogy itt van a buliszka, akkor fázom meg. Azért, hogy egy bedugult orral, annyira tudom hozni az orrán, figyelj, apám hitte, a gyűrű van anya, apám elhitte, Chaplin bálata. Vagy még tudok kicsit, ja igen, Meli kicsit megvan a pászma, akkor ő a remete lány az Olten Erikának a dalából, az a hang. Meg egyébként én még a Charlie-t tudom ilyenkor hozni. Csomagom is nehéz, a szívemen is jó, a szőke taxiban, az üveg ajtón túl. Nem vagyok így fázva, inkább a horpat Charlie.

Na, viccizmus, vokaizmus, poénizmus. A skót szállodában egy vendég panaszkodik, de kérem, a szobában a csapból 20 fokos víz folyik. Nem jó. Miért írek a prospektusban, hogy hideg és meleg víz is van? Mert mosakodni éppen hideg, de inni viszont meleg az a víz. Mégis jogos. Igazából akkor nem is a vendég a skót, hanem a szálloda, ugye? Igen. De mennyibe kerül ez a kutya? 5000 forintba hűséges? Hát hogy ne lenne? 5-szer alattam és reggelre mindig visszajött. Tiszta jó üzleti biznisz. Két fiatal megy a szexológushoz. Doktor úr, kérem, van egy nagy szexuális problémánk. Bemutathatnak? Bemutatni? Hát kérem, hogy gondolják, tessék ott a heverő. Hát a fiatal bár belekezd a dologba, a szexológus ámul, bámul, aktusan, amikor túl vannak, azt mondja, egészen nem meg aktus, mi a probléma? Hát semmi igazából, csak nincs lakásunk, a szállodna meg drága. Megoldották, na. Aztán, jaj, anyós. Ez nagyon jó. Szóval, anyós, hát kíváncsi arra, ki hogy szereti. Mármint a vejkók közül. Úgy gondolja, próbára teszi őket. Először elmegy a legidősebb, ezt beleti a kútba. Hú, hát a vej rögtön utánugrik. Kimenti, megitatja pálinkával, betakarja, beszél hozzá, vigasztalja. Másnap, egy ilyen szociál vicció, azt elfejtettem mondani. Másnap Lada 1002-es, ott áll ház előtt, mondom a túlja Merkurtól, ki van írva. Mert Cettire jó tett helyébe, jót vágy, anyós. Másnap bemegy a középső vejkóhoz, ott is kútba ugrik, hát ott is kimentik meg. Nem lesz semmi baj, de ott már nem kap pálinkát. Másnap Trabant hikomat. Majd a Cetli jót tett helyébe, jót vágy, anyós. Legkisebb vejkón egy kútba ugrik, addig szaladj gyorsan lapáttal, nagyon csak, ki nem állszom véletlenül, beásd, hogy felszámoláskor lefele kaparjon. Anyós ott is marad. Másnap vadalatúj Mercedes 180S. Rajta Cetli. Jót tett helyébe, jót vágy, apus. Remélem, hogy értékeltétek a színészi kvalitásaimat, hogy a hatásszünettel. Azt mondja nekem, köszönjük Radó, hogy furán szól a mikrofonom. Nem a mikrofonom szól, furán barátom, hanem én. Meg vagyok fázva. De remélem, hogy ez most már így nem annyira a probléma. Szóval, kedves közleg Gabi úr, mindjárt megnézzük itt a jelszintet, hogy mi a helyzet. Boris jelszint. Közelebb húzom az ilyen kicsi számhoz, jó? Csak tényleg meg vagyok fázva, szóval tényleg az van, hogy valószínűleg tényleg mesztelen seggel ültem a WC-n, ez történt. Útra funkra! Tehát, hogy ezt így tudnám normálisan szemléltetni, akkor úgy tudnám ezt mondani, hogy 50 liter takony az, ami elválaszt benneteket és a mikrofont tőlem. Mindenkinek jó étvágyat. Hisztérik ebből a folytatásban, újabb klasszikus a 90-es évekből, ez a Van Tlaal.

kell szoktam képeket, mémeket megmagyarázni. Na most Csillag Ottó hallgatótól kaptam egy képet. Az öreg van rajta. Ennyi szöveg van alatta, hogy tegnap én voltam a napos, ma meg én vagyok a másnapos. Ma meg én vagyok a másnapos. Mondja Donátka, nem ez az öreg a

Sokót. Aztán most már mi vagyunk a másnaposak, ami azt jelenti, hogy már felnőtt öreg vén barmok vagyunk, és iszunk, mint bálat. Mert ugye alkoholizmus az, hogyha jól csinálják, az működik. És ugye, szokták mondani, hogy ennek valahol van egy ilyen úgynevezett demarkációs vonala, ami elhatárolja a gyerekkort az alkoholizmus korát. Tehát óvodás korodban ritkán vagy részeg, egyszer én 2 évesen egy házi bulinak a végén, amit apám még tartottak, ott mindent összeítom, hogy benne volt a pohárnak az alján, mert engem ott a szabadjára engedtek. És én akkor belekóstoltam mindenbe keverve, állítom, semmi bajom nem történt, csak a család halálra rémült, meg én jót aludtam. Tudom a következő adat, és közben elmondom még ennek, hogy legyen egy kis filozófiai tartalma a műsornak. Don't give me your life, közben Alex Party zenél, szóval... Az első berúgásom az 6. osztály, most már elévült, úgyhogy mondhatom, 6. osztályos koromban volt. Az sem direkt. Egy házi buliba el voltunk engedve este 10-ig, hát az valami óriási nagy volt. Azért, mert én vittem a kazettás deket meg a zenét. És a Sipos Viktor barátom születésnapja, mert 8-os volt. Ja, év vége volt, az, illetve tanév vége volt, már nyár elején volt. És volt egy olyan, nem kívánom senkinek se, lengyel piacon lehetett kapni, Hamilton konyak az így, nem tudom kinek van meg. A lényeg az, hogy alkoholt tartalmazott, viszont élvezeti értékű alkoholt csak nyomokban. És akkor mi nem tudtuk, hogy egyébként a rövid italok akkor a legjobban működőek, hogyha kellőképpen le vannak ugye hűtve. Na most azt a meleg húgy Hamilton konyakot így, azt mondták, hogy akkor vagy férfi, hogyha megiszod. És én egy decit megittam. És mellé küldtem még valamit, ami szerintem bombom megy kóla volt, amit ismét élő embernek úgy nem ajánlok azért. És ezek ott találkoztak a gyomromban, és azt mondták, hogy ki volt ez a barom, aki minket összeöntött, visszanézek. Az hagyján, hogy a perzsa szőnyegre hánytam. Nagyobbik baj volt az, hogy volt egy kazettás deck arra kitalálva, hogy zenéket keressek a hippitoronytól arrébb, és oda volt mellé lerakva a torta. És Sipos Viktor barátom tortája ott volt mellette, én pedig zenét kerestem, csak nem figyeltem, hogy hova könyökölök. Úgyhogy mentem be a kedvenc kazettámmal, és a tortának egy része, hogy szokták ezt mondani, vertikálisan lógott a könyökömön. Viktor nem volt boldog. És akkor mondták, hogy most már kicsi sok kezd belőlem lenni. Így mondták, hogy menjek be a szobába, de ne abba a szobába, mert ott, oda nem szabad bemenni, mert az a nagy szobad a szülők szobája, a másikba, heveredjek el kicsit. Csak ugye azon, hogy én balkezes vagyok, és amerre mutattak, az ellenkezője felől indítottam, és nem akart nyílni a szoba, ahol nem volt szabad bemenni. És rájöttem, hogy nem azért nem volt szabad bemenni, mert a szülők szobája volt, hanem mert oda el volt rakva egy-két olyan dolog, amit nem akartak, hogy sérüljön a buli alatt, például egy ilyen kaspós virágálmány, rajta muskátli, meg az összes többi egyéb ilyen dolog. Csak hát ilyenkor a részek fiatal emberek is olyanok, mint az első bagzó kutyák, borzasztó bátrak. És ami nem ment ésszel, megtoltam erővel, és előbb-utóbb valami engedett, és egy borzasztó nagy csörömpölés, ugye, mint az a égszakadás földindulás, hogy mondja a magyar néplélek, olyan sikeresen borítottam föl mindent, mint az állat, és ha már ott voltam, rá is estem az egészre. Úgyhogy a házigazda azt látta, hogy 3 perc alatt tönkretettem a bulit, úgyhogy ráraktak egy ilyen toliskaszerű valamire, és olcsó, hogy Zoli Zita barátom szépen hazatolt. Ez volt az első buli, milyen

Igen, lehet, hogy van valami szerepe a pollennek. Ebben a különös taknyozásban jönnek be, mert egyébként most az volt májusban, kitalálta valami okos. Abban mindig nagyon sok van, hogy nem szabad vágni a füvet, mert hogy akkor kevesebb csapadék köt vissza a pöldbe. És külön köszönjük nekik, mert ennek az lett az eredménye, hogy az összes ilyen pollen meg szar szemétláda toklásznak minden levegőben van, plusz a nyárpák. Száll bele az ember óra, most már vágnak, de hát most már mindegy. Én nem tudom, mi változott egyébként, mert eső így se esett több.

mondja Hofi, hogy szerintem Ipcsú Kolomban olyan kemény voltam, mint az orosz tél. Az hagyjál, mint a Tarzan sarka, vagy mint a kárcélle, vagy a fagyott egér. Ezt tudom neked mondani. Nagy közvég Babinak is természetesen gyógyulást kívánok, ő is megfázott, pedig nem együtt csináltuk. Mármint a megfázás, de rosszak vagytok.

Ez az eldöntendő kérdés, igen vagy nem, remélem, hogy igen, ez itt a Super DJ Rádió. Vágj be számunk 0-70-45-95-95-ös, és persze van természetesen Boriszkás hívó, és 0-32-19-48-07, Rupi Sán. És akkor megyünk a ritmussal az éjszakába, korona érkezik.

26 Celsius fokot mérünk jelen pillanatban, drága barátaim, meleg nyári ruha legyen mindenkinél. Tehát, hogy medált ezúttal nem hoz esőt, viszont hétfőn sok napsütésre igazi nyári időre lesz kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérséket marad természetesen délután, 28 fokon alakul a hőmérséket az országban, ez fantasztikus jó ír. Hasonlóan marad a kánikula, de aztán lesz még hidegfrontos lehetőség. Hétvégére úgy tűnik, hogy lehet, hogy tényleg elromlik az idő. Kedden majd fátyol felhők szűrik a napsütést, és a Dunántúlon majd a középső tájakon is több felé élénk az a déli délnyugati szél. Zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcs mérséket 28 és 33 fok között alakul. Szerdán egy hidegpont hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatunk záporokra és zivatarokra is. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton viszont visszaesik a hőmérséket, az Alföldön azért majd a kánikula. Csütörtökre villadólag a front hullámvetése következtében sok felé várható eső és zápor zivatar, majd napközben egyre inkább már csak keleten, észak-keleten lehet újabb csapadék. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, élénk erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséket, délután nem lesz több 21 és 27 Celsius foknál, bizony erre lesz számítani egyelőre. Nem, azon majd lesz még jobb idő, mindenképpen számíthatunk erre. Na nézzük az orvos-meteorológusokat, kicsit tagoltabban kell beszéljek, mert muszáj köhögés felé leküzdeni. A dokik azt írják, hogy hétfőn nem várható fontatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfonta érzékenyek körében, jöhet a fejfájás, a migréna, tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság mindannyian. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő figyelméről. Tessék figyelni a megfelelő folyadékbevitelre is, ugye? Közlekedés meteorológusok mit írnak hétfőn? Az ország nagy részén száraz időre lesz kilátás, csak néhol a Dunántúlon északkeleten alakulhat ki jelentéktelen zápor, melynek környezetében átmenetileg előfordulhatnak vizes csúszós útszakaszok. A napos időben legyen nálunk természetesen napszemüveg, meg balesetmentes közlekedés, pollen jelentés, pázsit félék, bodza, lórum, utifő, ház, alacsony koncentrációban gombák, csalánfélék és fenyőfélék közepesben vannak a levegőben. A balcsinál is napos lesz az idő, 28-30 fok között mérhetünk időjárásban, a vízszűrőket 23 Celsius fokos, mindenféleképpen alkalmas már a fűtésre. Na, jó, mi 99-ben zenélünk tovább, ez a Ricsina Lózam.

Kérlek szépen, balesetekről, tolódásokról, egyéb információkról, útinformáció, 10 óra 36 perc között a frissítés. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán a 19-es, valamint a 27-es kilométer között burkolatfejlesztés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakulós tolódás már meghaladta 3 kilométert, a kocsi sor már az M0-ás autótig húzódik. Választhatok másodvonalat, jobban jártak szerintem. Az M3-as autópályán Vásárosnamény irányában a Mogyoródi térségében egy személyautó munkagépnek hajtott, az igen. A 19-es kilométernél a leálló sávot és a belső sávot elfoglalják a sérült járművek, de fokozott figyelemmel és körültekintéssel tessék közlekedni az érintett szakaszon mindenütt. Az M4-es autóúton főváros felé vezető oldalon az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott, kérem, a 24-es kilométernél a forgalmat megállították. A baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektor ágon kerülhető a lezárt szakasz. A 8-as főúton Jánosháza után 4 kilométeres súlyos baleset történt, a 119-es kilométernél továbbra egy zárba találják az utat az autósok előtt, Kád irányában a 84-es főúton lehet kerülni. Aztán 55-ös főút Baja belterületén két személyautó ütközött össze a 99-es kilométernél, az utat lezárták, kerülni helyben önkormányzati utakon lehet. Nagyon sok a baleset, tehát a 68-as főúton a Balatonújlak elágazásnál egy nyerges teherautó például vontatmányával együtt árokba borult, ezért a 94-es kilométer félpályás a korlátozás. Aztán M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalon megnyitották, viszont a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, illetve az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés elkezdődött, és az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávot lezárták. Nagyon figyeljetek, mert rengeteg a baleset, ne legyen ennyi, úgyhogy magatok a szép lányokra, Boriszkára és a egész világra tessék vigyázni magatok, hogy vezettek, akkor tudjátok, hogy hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult. És pedig adunk egy kis hangot, jobbat, mint most az enyém. Jön Enli és a Voices.

Bogyák TV úrnak is kellemes szétabaszt kívánok, köszönöm szépen, a jobbulást kívánok. A legdurvább az egyébként, hogy én megszoktam azt, hogy én tudok hosszú bővített mondatokban úgy beszélni, hogy tudom, hogy hol kell levegőt venni, viszont nem bírja addig most a köhögés, úgyhogy be kell osztani az energiáimat, egyszerűen nekem merőben szokatlan.

Encsikét is, meg is a mondatait ketté kell összeegyem, szóval, hogy én nekem szekedés, Boriska, szia, szuper Elke, Encsike jelen van, mint mindig, gyönyörű, szép hetet, új hetet, napot kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak, Buscsika, Encsike, Köscsike, hogy itt vagy velünk, és igen, Szubcsi.

mondok én egy gyors korsa bemutatás. Csaba Csűd nevű helységben található, Barangóz a Marci találata, a HB söröző. Csaba Csűd Kossuth-Lajos és Szabadság utca sarkán található kellemes vidéki söröző. Még nincs hajta guli térképen, de hát Marciék rajta vannak azon, hogy rajta legyen. Igazi hosszokás épület, egyterű és kockás ablosszal, ilyen érdekes járókővel, igazi tényleg 60-as évekbeli kosma hangulattal vár mindenkit. Sokképp nem készült rólad a biciklitáról, igényesen nekitámaszt a blingákkal, ez már megad mindent a kocsma jellegére, és a klímás a helység, ezt is látni, úgyhogy ajánlom mindenkinek meglátogatni. Csaba Csűdön jártak, Harangozom most a találatát, Békés megyén, HB Sörözön. Na korol folytatásban Talisával, 92-ben járunk a dallal, This is the night, után pedig a Because the night.

Na kérdez szépen akkor a horoszkóp, nem sikerül egyszerre elmondanom. Június 8-án kosokkal kezdünk, mint mindig. A hét elején hajlamos lehetsz arra, hogy azonnal belemegy egy új feladatba, a mostani energiák azonban inkább arra biztatnak, hogy előbb rendezd le függőben maradt ügyeidet, ha nem sietheted a folyamatokat, sokkal tisztában láthatod, mire érdemes energiát fordítani a következő napokban, na persze, bikák. A hétkezés kezdves arra, hogy átgondold a hosszabb távú terveidet, nem biztos, hogy minden célod fontos lehet ma ugyanolyan módon, egy baráti beszélgetés vagy váratlan felismerés segíthet abban, hogy könnyebb szíven engedd el azt, ami már nem szolgál téged. Ikrek, a munka és a magánélet egyensúlya most fontosabb lehet, mint te gondolnád, pedig éppen most lenne érdemes szelektálni a feladatok között. Ha lényegre koncentrálsz, a hét további része sokkal gördülékenyebben alakulhat. Rákok, a hétkezdő energiák támogatják az önvizsgálatot és a belső tisztázást, bizony ne lepődj meg, ha most kevésbé érdekelnek a külső elvárások, és inkább a saját érzéseidre figyelsz. Na, hogy kell nem meglepődni, nem kell hülye harcot vágni, oroszlán. A hét első napja arra figyelmeztet, hogy nem kell minden helyzetet irányítanod, bizony egy kapcsolatban vagy munkai ügyben most többet érhet a türelem, mint a határozott fellépés. Szűz! A kapcsolataid kerülnek szintén a figyelem központjába a hét elején, nem kell minden problémát azonnal megoldani, de pontos felismerés lehet, ha őszintén szembenézel azzal, mire van szükség. Mérlegek! A hétkezdés arra ösztönöz, hogy egy kicsit jobban figyelj a saját jólétedre, most érdemes rendet tenni a napi rutinodban is. Skorpiók, a kreativitásod és az intuíciód egyszerre lehet erős a hét első napján, egy érzelmi helyzetben is tisztában láthatsz, különösen akkor, ha nem próbálod elnyomni a megérzéseidet. Nyilasok, az otthon és a család, valamint az érzelmi biztonság témája kerülhet előtérbe, a béketeremtés most sokkal fontosabb lehet, mint az igazad bizonygatása. Hát van ilyen, Bakmin Boriszka, a hétkezdő nap kedvez annak, hogy átgondold a kommunikációt. Ilyen hanggal lehet, hogy egy ügyben többet hallgattál a kelleténél, vagy éppen túl sok energiát fordítottál a magyarázkodásra. Most megtalálhatod az egyensúlyt a kettő között, egy beszélgetés során fontos felismeréshez jutasz, ha valóban odafigyelsz arra, amit a másik mondani szeretne, meg ha nem fulladsz meg közben, persze. Mondtam meg, ha nem fulladsz meg közben. Bizonytő, a pénzügyekkel és az értékrendeddel kapcsolatos kérdések kerülhetnek előtérbe. A hét elején felismerheted, hogy bizonyos terheket ideje letenni, ne röhögtess, ez felszabadító vérzés lehet, mint bármilyen új szerzemény. Végül, de nem utolsósorban a halakoroszkópja, ami szerint a holda jegyedben jár, ezért különösen érzékenyen reagál az környezeted eseményeire, ha valamit régóta halogatsz, ma tisztában látod, mi áll a háttérbe. Nem kell többivel foglalkozni, úgyis csak a jók fognak teljesülni, meg persze szerintem érdemes velünk lenni és velünk maradni, velem egészen déli 90-es évekből, mert nekem hang gazdája még mindig a Boriszka.

0: mi bébé loco.
1: Bandaszónak is kellene beszélni, hogy kívánok, Csorvásról ül nekem. Hír egyébként, hogy mindenkit üdvözöl, hogyha arra járt tényleg a Csaba Csűri HB-s öröződben, egészen pontosan kiemelve Caki barátját. Ismerem a helyet, tényleg jó. Jókat is írnak róla egyébként, nagyon jók a minősítéseket, ez Bandaszón. És remélem a Caki söröző, HB-s öröződben levő Caki barátod is, hogy hallgat, akkor örül neki, hogy reklámoztuk a helyet a Csaba Csűri HB-s öröződben. Caki úr, hello, hello, köszönjük Bandaszón, hogy te is velünk vagy.

finnek nagyon-nagyon ráérnek, nem sok dolguk van a világon, ezért aztán ilyeneket csinálnak, mint például, hogy elrejtenek egy 7 millió forint értékű online ludat Finnországban, bárki megkeresheti, ugye majdnem Fingországot mondtam, de Finnország, az ugye mehetünk, persze. Nincs nekem elég bajom. A lapföldiek kitalálták, hogyan csábíthatnak nyáron is ennél több turistát a térségbe. Ami ezért érdekes egyébként, de általában azt szokták inni, nem szedik a sok turistát, na mindegy mégis. A több turistát a térségbe úgy próbálnak csábítani, hogy kicsi vadászatot indítanak. Ennek fődíja egy 20 ezer euró, nagyjából átszámít a körülbelül 7 millió forint értékű arany lúd. Az egész nyáron tartó játékra bárki jelentkezhet. Bizony, a kincsvadászat június 18-án indul majd, a résztvevők aznap meg is kapják a helyszínen az egyik nyomot. A szervezők közlése szerint az aranyudat bármelyik nyom után meg lehet találni. Az utolsó nyomot a tervek szerint majd augusztus 22-én teszik majd közzé, feltéve, hogy ugye addig senki nem találja meg a rudat. Na, úgyhogy Lévi az északi sarkkörtől 170 kilométerről északra, Helsinkire pedig meg 1000 kilométerre található, tehát nincs ott meleg. Finnország egyik legjobban kiépített és talán legnépszerűbb síterepe, utóbbi években különösen napfejlesztéseken ment keresztül. Hát aki szeretne hidegben aludat keresni, majdnem egy esélytelenül, azt tegye meg, de hát én nem sok lehetőséget látok arra, hogy mi nyerjük meg. Tudsz-e finnül, mi? Kale, valami.

Vibe számok 0-70-45-95-95-ös és a boliszkás hívottám mindig 0-32-19-48-07, igyekszem fölvenni, csak nem biztos, hogy nem fog beleköhögni. Viszont 7 macska fajtáról beszélhetünk, amik jól viselje az egyedül létet. Ugye itt rendesen nem az utca vagy esőről beszélünk, amiket én nagyon kultiválok, hanem azokat, akik esetlegesen a úgymond fajtiszta cicákra vágynak, azoknak érdemes tudni, hogy a brit rövid szőrű az egyik legkiegyensúlyozottabb macska fajta például. Aztán, bár a monkun hatalmas termető és parátságos, meglepően önálló, jól van egyedül, főleg a mamit csinálja, kaparópa kilátás az ablakból vagy játékok. Az orosz kék intelligens megfigyelő típus cica, és szereti a csendet és egyedül létet, amíg tudja, hogy a gazdi visszatér. A skót lógófülű macska annyian cukin néz ki, mert jól viseli a csendet és egyedül létet, mivel nem kedveli a zajt és a fölfordulást. A kíváncsi, egzotikus megjelenési oci cat macskák rendkívül hűségesek és családcentrikusak, ugyanakkor szeretnek önállóan felfedezni. Aztán van egy norvég erdélyi macska, hogy néz az ki, mert kifejezetten társaság kedvelő és szeret időt tölteni a gazdával, meglepve jól kezeli az önálló. Ha azonban egy ideig nem tudsz vele foglalkozni, nem fog megsértődni. A perzsa macska pedig nem a világ legaktívabb macska, az tényleg. Az előny egyébként ilyenkor nagyon fontos, mert nem igényel állandó stimulációt, inkább nyugodt jelenlétre vágyik, ami a gazdik munka után megadhat neki. Hát a cicákat a bírják. Adél, hogy minden cica szereti azt, hogy csak foglalkoznék is vele, azt higgyétek el nekem. Pláne, amikor otthon van. Ugyanis én nekem a marcipán nem csak házi macska, hanem néha házon kívül is. Na, dicsitunk a folytatásban, kis készemelés, 98-ban járunk, Push your hands up in the air.

medárnapta van majd egyébként, úgyhogy ez egyébként nagyon szent, de az időjárás most nem indokolja, de medár egyébként német eredeti jelentése, hatalmas és erős. Boldog medárnapot, kedves medárdok! Vannak érdekes másodlagos névnapok, ilyenek, hogy Kaliopé, Medárda Zaránd, Ellák és az egy ember, Borbély Ellák, és hányan vannak, ugye? Na, Szabella Tas, ad is tök lennék Tas, és akkor az lenne a nevem, hogy Vasú. Ezek a Vasutas, milyen jó lenne, mi? Na, de hülye vagy, édes fiam. Holnap majd a Félixek ünnepjük a névnapjukat. Az még egy egész Y-ra se elég, de boldog Félixnapot előre is. Szülcsenapsi szót is mondanám mindenkinek, kinek ma van, majd ma tartja. Nagyon boldog szülcsenapsit kívánok. És nem állunk meg, az a 99-ről, I can't stop, deja vu.

az egy-két szóval ismételten tartjuk köztudatban a Super DJ találkozót, ami 24-e és 26-a között kerül idén megrendelésre az Aero Hotelben, ami a szállás külterületén található. Ugye mindenféleképpen érdemes információkat mondani mellette, ugye mondom, sokan hallottátok az interjút, és természetesen ez nagyon fontos, hogy ilyeneket is tudjatok. Érdemes tudni ilyen információkat, ugye, hogy van két ágyas és francia ágyas szoba lehetőség. Aztán van apartman per éjszaka, tehát van 4 főre és 1 főre is. Létezik vendégházban, és a létezik pótágyas megoldás, hát a kis sátrat is hozhatsz magaddal, de kempingezni is lehet. Létezik sátorozási lehetőség. Húsvadási lehetőség áram használattal nekik is, étkeztetésre is van szükség, ugye? Hát akkor hogy legyen reggeli, vacsoros védasztal, és a szállás áramban benne van, és egyedileg fizethető ebéd is, akár étlapról. Pizzalappal is van lehetőség később aztán rendelni. Aztán hangárlátogatás van szombaton, nagyon fontos olyan kettes gyönyörűséges repülőgép meglátogatása. Sétarepülése is van természetesen lehetőség külön díjazásért, szép kártyával is fizethettek egyébként. De hol lehet erről érdeklődni a buliról és mindenféle információkról? Hát a fantasztikus hangolat, mert Éminél 0623443550-es mobiltelefonszámon, tehát 0623443450.

Köszönöm szépen a Fáma szerint 1394 éve halt meg Mohamed próféta, hogy ő volt az iszlám vallás megalapító egyben. 71 éve született Tim Berners-Lee informatikus, miközvetjük a három darab lupla végkifejlesztőt a világhálóból. 1233 éve a gonosz normannok első hadjáratok során kiraboltak egy kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. Gonosz normannok. 433 éve született felsővadászi első öreg Rákóczi György erdélyi fejedelem. 216, azért röhögtem el magam, bocsánat, mert mindegyik fejedelem legyen az Rákóczi, de nem csak fejedelem, bármilyen ember, csak először fiatal, aztán öreg lesz az összes, hogyha meg nem hal. Olyan hülyeség így megköszönni öreg meg fiatal, mert egyik se él már mióta, mindenki öreg. Na, 2016 éve született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantik egyik vezér egyénisége. 2004 éve született Szent János, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvéd tábornoka, aki argentin katonai vezető is volt egyben. 183 éve Gascoigne-ban megszületett Széll Kálmán, a 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. 171 éve született Zóbel Minka, költőnő, a szimbolizmus első hazai képviselője bizony. 159 éve koronázták meg első Ferenc József király és Erzsébet királynőt. Előbb is megkoronázták, mégis kalapot hordott, azt hívták kalapos királynak, de mindegy. 135 éve született Audrey Manzon, amerikai művész, modell, filmszínésznő, aki az első amerikai szupermodellnek tartanak. Na, őt is lehet most már öregnek hívni, de már rá is emlékszünk ma.

Hihetetlen vagy fantasztikus jó vicces, olyan szellemes vagyok. Hogy hívják a nagyon gyorsan reagáló mongol vezért? Úgy hívják, hogy hurrikán. Elmondom, mit mondott rá Merik. Hogy a doppel is benn van a szobában, ezt nem is gondoltam volna. Mert volt lány, ki tudná azt elcsábítani jobban, mint a kis kasszanóval, nem is vele? 98-ból szólt, Henrik fog énekelni mindjárt.

kettőben a műsorra mindenképpen hívnám fel a szíves figyelmeteket. Ma még 18, tehát a Szatmári Zoltán rímerkedik, és Gregász is jelentkezik 20 órától. Hallgassátok a Super DJ Rádiót mindannyian. Én pedig mindig a kislányoknál tartok, hiszen valakit elcsábít a kaszalova, az már nem nagyon maradt többet vidéki kislány. 100% érkezik.

És akkor stíszoljon az árodában, Two Brothers on the Floor, Floor Never Alone, az árom a 2 órás blokkot. Ez volt az emlékébresztés 2 órája a 90-es évekből. Holnap úgy igyekszek lenni, hogy a köhögésem is bírni fogja. De igyekszek, srácok. Köszönöm szépen a kedves szavakat, igyekszek gyógyulni. Ez ilyen hülye influenza, lenne aki megette. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Jó!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Rádió.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Szép délután kívánok mindenkinek, üdvözöllek benneteket itt a Super DJ Rádióban. Elindult a Retro Box 18 óra után 3 perccel 2026. július 8. napján. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és üdvözöllek benneteket. És hát, hogy mi lesz ebben a Retro Boxban, hát mindenki szépen lassan majd meg fogja tudni, hiszen már az irigy Hónai Mirigy már itt bemelegített nekünk, és nagyjából felvázolta azt, hogy milyen zenék lesznek majd az elkövetkezendő 2 óra hosszában, úgyhogy ezekre meg még nagyobb ökörségekre lehet majd felkészülni. Ami pedig biztos, hogy ott vagyok a Super DJ Rádió Viberén, plusz 3674-595-995, és van egy Retrobox csoportunk, amelyben már egy kicsit korábban beindult a beszélgetés. Józsi éppen azt mutogatta nekem, hogy a medencében kinyúlva várja az adást. Én azonnal írtam is neki, hogy akkor indulhat a Media Dance Party a medencében. La Medence! Szóval várlak benneteket, és egyébként kaptunk szép képeket is az esküvővel kapcsolatban, valamint előkerültek a szúnyogok, na ezzel kapcsolatban majd mindjárt én is fogok írni. Ezen kívül itt van az istvenetlenünk, aki nem is annyira ismeretlen, szóval indul az utalás. Szia kedves Dreamer, sziasztok szuperek! Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép délutánt és korestét kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Puszcsika, Encsike! Nagyon szépen köszönöm, Encsi! Hát nem indult az utalás, én még nem vettem észre. Szerintem még 2 nap kell ahhoz, hogy meginduljon az utalás, és nem is a Super DJ Rádiótól, de ez már egy másik történet. Itt van István is! Csodás, hétfő késő délután kívánunk neked, drága Dreamer, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örül neked, hogy újra itt vagy, és tudod, mi vártunk. Csodásat kívánunk mindenkinek! Hello Zoltán, hello Debrecen! Hello István, hello is a család! Örülök, hogy itt vagytok, és legyetek nagyon kommunikatívak, nagyon szépen köszönöm. Mazsi is itt van, szép kora estét, szuper adást kívánok, és mindenkinek jó fülelést! Nagyon örülök, hogy itt látlak, és nagyon remélem, hogy lesznek majd zenék, amelyek el fogják a tetszésedet nyerni. No, és akkor a Media Dance Medence Partyhoz egy gyöngyszem következik. Remélem, jó hangosan szól az a háttérben lévő hangfalegység.
1: Ez a Super DJ Rádió.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Nagyon remélem, hogy a Mödanszéban lévő Józsinak egy kis... egy kis érzést hoztunk Albert Vannal, és a Turbo Diesel-lel kíváncsi leszek majd a Turbo Elektromos mikor jön. Hát, de meglephetnétek egy ilyen dallal is. És akkor nézzük is tovább, hogy mit tartogat még a Viber. Szóval itt van velünk Melinda. Szia, jó adás, Dimmer, dolgozom, de hallgatlak. Neked pedig kitartást kívánok, jó munkát. Pontosabban a jó munkát még nem találták fel, úgyhogy hasznos munkát kívánok. Itt van velünk Kukori bácsi. Szia, Kukori bácsi, szia, nagyon örülök, hogy itt vagy, gyere nyugodtan, hallgass és kommenteld, és ha lehet, akkor valami más is itt van, na szóval, és hogyha lehet, akkor minél többet halljak felőled, és akkor ha megyünk tovább a sorban, hiszen Bagyesz a hegesztő is itt van Csorvásról, üdvözlök minden hallgatót és műsorvezetőt, jó kikapcsolódást a Super DJ Rádió szeretőknek, vagy hát mondhatnánk úgy is, hogy a szerelőknek, haha! Na és hát én nem olyan régen találkoztam még a szúnyogokkal, mert ugye a klímának van egy ilyen cseppcsöve, amin az ilyen pára lecsapódásos vizet leengedi magából, és hát ez nekem nem volt rovarmentesítve, így kibeszállhattak rajta, azt meg is találtam, gyorsan egy ilyen rovar kupakot vettem rá, és onnantól kezdve legalábbis a szobában nincs több rovar nagyjából. Max és a Getaway, és hát a spotot már hallhattátok a közönség találkozóval kapcsolatban. Egyébként a Facebook oldalunkon is megtaláljátok az információkat erről a szuper közönség találkozóról, ami 24-25-26 július 2026-ban. Szóval, ha lemaradtatok a spotról, akkor a Super DJ Radio Facebook oldalán megtaláljátok a részleteket.

Na hát egy bot csinálta a Megamixben, jött nektek előzőleg egy jó pár, hát egy ilyen eurodance-es stílus itt a Mödanszés Dance Partyhoz, és remélem, hogy Istvánnak nagy-nagy örömére, és természetesen a többi hallgatónak is, és ezen túl pedig Melinda ugye megköszönte a jó kívánságot a sikeres munkához, Mazsi pedig táncol a Nyuszival, illetve itt van velünk Zsuzsika is, sziasztok, kellemes délután nektek, írt a Viberen, aki pihen, annak kellemes pihenést, én még a megszokott meló helyen, de legalább itt vagy velünk, és hallgatsz, és ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy köszöntelek téged is. És akkor Bagyesz azt írta, hogy ja, a Kukori bácsinak üzenném, hogy a múlt héten jó választás volt a Boriszkának küldött szkúterszám. Szereti Boriszka a szkútert. Üdv, Bagyesz! Hát akkor nagyon jó, hogyha szereti a szkútert. Sokan szeretik a szkútert. És ezen kívül még azt írta Józsi, hogy nehéz neki vizesen írni a szerintem a kézi készülékével, ami ott van a közelében, és hát a közönség találkozóra pedig azt írt, hogy én ott leszek, talizunk személyesen is. Hát ezzel kapcsolatban én már elmondtam, hogy mi a zú. Aki esetleg emlékszik rá, az nyugodtan megírhatja a Józsinak. Én ismételni nem szeretném magam. ISMC viszont itt van, és a Rainy Day.

To Unlimited No Limit, még mindig szól a Media Mudance Dance Partyhoz, ami hát remélem, hogy egyre mélyebb és egyre vizesebb lesz. Na nézzük, István azt írta, hogy nagyon szuper muzsikák, hát egyelőre a 90-es években tanyázunk, majd jönnek magyar felvételek is. Mazsi pedig azt írta üzenetében, és ti is nyugodtan ragaszkodjatok ezekhez az üzenetekhez, és írjatok nekem. Szóval jó vacsihoz szólnak, még jobb zenék. Jó zenéhez szól a nóta, vagy jó nótához szól a zene. Vagy jó étvágyhoz, ki tudja már. Szóval Anita és Ré itt volt velünk, és hát határtalanul itt de dancoltak és táncoltak, és hát nem is tudom. Viszont az álmotok varóra válásához DJ Bobo fog majd egy kis segítséget adni. Zenében lehet a Dreams Come True. Egy nagyszerű felvétel még hozzá talán az 1995-ös év környékéről, ahol is majd elidőzünk egy picikét. További jó szórakozást kívánok a Super DJ Rádióhoz és a Retro Boxhoz. Maradjatok továbbra is velünk, és várom a Viber üzeneteiteket is.

is, amilyen gyorsan ideért hozzánk, MC Sariel McCoy, egy másik éjszakáról fognak dalolni, kicsit visszavezett tempóval. Lehet, hogy DJ Bobo nagy lázba hozta őket. Meséljetek arról a történetről, hogyha jut eszembe, eszetekbe valami ezekkel a dalokkal kapcsolatban. Nyugodtan lehet bármilyen olyan érdekesség, ami eszetekbe jut, akár mondjuk egy jó emlék, szerintem elsősorban legyen jó emlék, de hogyha valami érdekes történet, az is nyugodtan jöhet.

0: ahogy megláttam Gábornak az üzenetét, egyrészt nagyon örülök neki, hogy írta, és mindjárt ezt fel is olvasom. Másrészt úgy látom, hogy Gábornál valami fűrjes dolgok készülnek, vagy készültek, és már csiperegnek, vagy csoporognak. Hello, hello, bácsi, szép napot kívánok neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Bácsi, úristen, már pácsi lettem? Hát ez lehet valami borzasztó dolog. No akkor, a fűrieknek hadd szóljon a Soho Party és a száj.
1: Rave Nation!
0: Rave Nation! Ők is majd egyszer szállni fognak. Vagy nem tudom, a fűriek lehet, hogy bepattannak egyből a melegvizes wellnessbe.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Yeah! A tanítónéni kérdi az iskolában, Pistike, mondd meg nekem, melyik az az élőlény, amely a leggyorsabban növekszik. Hát a hal. Na hát, ezt meg honnan veszed? A papám a múlt vasárnap fogott egy halat, és azóta akárhányszor mesél róla, a hal egyre nagyobb. Illetve a Viberen is jött még amellett, hogy kapok üzeneteket, amelyben ilyen táncikálások mennek. Amellett a Józsi is kérdezett egy dolgot még hozzá, hogy kivel fogok találkozni Jakab szálláson. Hát, ugye már az előző műsorban próbáltam azt elmondani nektek, hogy állítólag ez egy óriási nagy titok, hogy kivel fogtok találkozni, és hogy ki lesz ott esetleg, akit nagyon-nagyon várunk oda, hát ez ki fog derülni. De egyébként, aki jelezte, már ha jól emlékszem, Kukori bácsi jelezte, és remélem nem fél, hogy, vagy nem fél, remélem nem haragszik azért, amiért ezt a titkot lelőttem. Tehát, ha minden igaz, akkor Kukori bácsival szinte biztos, hogy fogtok ott találkozni, és esetleg lehet, hogy a Cosmixnak a gyöngyhajú lányával, vagy azzal sem, hogy sem, vagy azzal sem, hogy nem. Na, ezt jól elmondtam. De... hogy miért is beszélek én össze-vissza, mert ugyan nem kívántátok tőlem, bár erre ugye lehet, hogy valamire következtetnem kellett volna, de ugye a Verklivel kapcsolatban nem volt semmi még a mai napon, és mindjárt befejeződik az első óra. Na hát én ezért gondoltam rátok, és nem maradtok le a Verkliről, találjatok ki a szám címét, vagy az előadót, vagy mind a kettőt, és a leghárom gyorsabb válaszoló kívánhat... zenét. Itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban.

Na én mindig úgy hallom, hogy durvára a Bad Romance, bár ez a durva, ez lehet, hogy K betűs. Na hát nem tudom, az viszont biztos, hogy legelsőre Józsi írta meg, hogy Lady Gagáról van szó, aztán jött egy pókerfész Lady Gagától, ez már ismeretlen encsike volt, és aztán pedig Mazsi is megírta, hogy Lady Gaga és a Bad Romance, és hát már azonnal ő egy kívánságot be is pottyantott ide a ládába. Ez pedig a Bananarama és a Vénusz lesz. Egy nagyon jó kis 80-as évekbeli táncdal itt a Retroboxon kívánságképpen.

Bananarama és a Vénusz szólt 2 perccel 19 óra előtt legalábbis a magyarországi időrend szerint. És nagyon örülök annak, hogy nagyon hamar sikerült megegyeznünk abban, hogy mi lesz a következő felvétel. Már is megírta nekem Józsi, hogy legyen italó, Ken Lassi valami fini nóta. Na, akkor én azt kérném tőled, hogy nézzük csak meg, hogy mi lesz az a fini nóta. Hallgassuk meg pontosabban.

aminek nagyon-nagyon örülök, 19 óra után pár perccel, itt a Super DJ Rádióban, méghozzá 2026. június 8-án befutott, hát Encsikének is a kérése, úgyhogy így megmondom nektek őszintén, egy picikét úgy furcsa volt első ránézésre az a dal, amit kérte, nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz ezzel semmi különösebb baj, és hiszem is. Akkor szeretném kérni Gentede Zona La Godzera, vagy valami hasonló című dalt, köszike Encsike. Hát ez természetesen így van, jön neked a dal. István pedig azt írja, hogy nekem nem is kell játszanom, mert dupla nyeremény volt. Józsi Kenlászlókért én is azt kértem volna. Na hát reméljük, hogy a következő dal, ami érkezik, az mindenkinek megelégedésére szól, és egyébként el kell mondanom, hogy Melinda is játszott volna majdnem, azt írta ismerem, nem tudom ki az előadó, de semmi baj, hiszen ez a lényeg, játszatok, és itt legyetek a Super DJ Rádióval, ez nekünk a legnagyobb öröm műsorvezetőként. Na hallgassuk azt a dalt!

Köszirré tétetik, amit Józsi is és én is tapasztalunk, méghozzá azt, hogy a Retrobox csoportban a kedves csoportosok hát nem igazán aktiválják magukat, nagyon messze vannak, nem kommunikálnak velünk, úgyhogy léci, help, help, help! Gyertek és kommunikáljatok, még 3/4 óra van a műsorból, és én próbálom hozni nektek a jó kis talpat.

A jaj veszékelésemet meghallgatta Robi Kamper, és hát azonnal jelentkezett is, hogy szia Dimmer, kellemes hétfő Jadit, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt vagy, és hogy hallok felőled. Illetve azt még megtudhattuk, hogy Zsuzsika fülel, és dolgozik nagyon, és ezért nem tud nekünk írni, de lelkiekben itt van velünk. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ebben a pillanatban valamit gépel Kukori bácsi is, amit majd meglátjuk, hogy beolvasok, vagy nem olvasok, de addig is jöjjön egy poénos perc. Képzeld, egy fickó minden reggel kopog az ajtómon, megkérdezi, hogy a férjem itthon van-e. Ha azt mondom, hogy nincs itthon, akkor bejön hozzám, és egy óra hosszáig szeretkezünk. Tényleg? A problémám csak az, hogy még mindig nem tudom, hogy mit akar a férjemtől. Na és amiért nem írtok nekünk, kivéve Robi Kampert, meg kivéve Kukori bácsit, ezért kényszerítő eszközt kell foganatosítanom egy büntetőzene formájában.

Szomorú szemű lány, szomorú hamutál, homorú szamuráj. Hú, vagy ki tudtam, hogy hány nyelven és hány fajta dolgon hallhattuk már ezt a dalt. És képzeljétek, erre Mazsi azt írta, hogy nekem ez nem büntető zene, meghallgatom, úgyis régen hallottam. Fási Zsülike. Na, az bünti lenne. Na hát, ez a hozzáállás tetszik nekem, nagyon szépen köszönöm. Ezen kívül itt van Laci, vagy László. Ha-ho, ha-ho, én itt csendben skubizom, ám jelenlétét húzd be. Köszi! Pippantás. Ki van pipálva? És akkor Kukori bácsi pedig azt írta, hogy hello, hello, esmét itt vagyok, beolvasok én, engem vissza közönség áradat Jakab szállásra, jól vagytok, kedves szuperek? Szuper, én csütörtök óta szülinapozok. Éjjel, nappal, Kukori bácsi. Amúgy bár felköszöntöttelek, de én azt szeretném kívánni neked, hogy Isten éltessen sokáig, füled érjen bokáig, és örömben, békességben, szeretetben és egészségben jöjjön neked egy Happy Gang dal, csak már így, hogy teljesen stílusos legyek.

harmadik potméter. Szóval képzeljétek el, kedves hallgatóim, volt egy kedves hallgatóm annak idején egy másik rádióban, aki azt mondta, hogy ne énekeljek bele a zenébe, mert ő nem szereti, mert egyik közönséges rádióban sem énekelt bele a műsorvezető a zenékbe. Aztán, hát ezt még kétszer elmondta, és harmadjára elvesztettem, úgyhogy hát nagyon sajnálom, viszont akit nem vesztettem el, és itt van velünk, bár ha minden igaz, akkor most kommunikálok vele először, lehet, hogy rosszul emlékszem, Mónika! Mónika azt írt, hogy szia, hallgatlak mindig. Úgy látom, lemásoltad a listámat, mert egymás után csak jó zene megy. Hát Mónika, nagyon szívesen lemásolom a listárat, küld el nekem. És akkor mindig jó zenék mennek, legalábbis a te részedről. Na, és aztán Zsuzsika is megírta, hogy amikor elindult a szomorú szamuráj, akkor ugyanaz a gondolatai volt, mint Mazsinak. Úgyhogy ő kell nekem, írta nekünk Kukori bácsi, illetve azt, hogy hát, 60 itt a Batman, úgyhogy ezt értsétek, amire akarjátok, ezt továbbra is Kukori bácsi írta. És aztán, hűha, mi is volt még ezen kívül? Na, nem is tudom, hogy mi volt, nem sokára beindítom majd a Verklit, úgyhogy aki nem szereti, az majd egy kicsikét, egy kis szünet lesz neki, addig el lehet intézni mindenféle ügyes-bajos dolgot. És akkor ezek után haladjunk is tovább. És időközben elmondhatom, hogy a mi Nándink is hazaért Jamaikába, úgyhogy most már ő is rendben van, lassan kinyújtózhat, megeheti az ebédjét, és ha már megette az ebédjét, akkor ír majd nekünk is. Remélem, hogy a hű kedves párja ott van, és várja a kívánságait. Aztán a telefonvonalba bejött valaki, és hallgassátok, hogy mi az, amit sikerült elfogni.

0: Vegyétek már fel azt a telefont! Vagy mi lesz már? Türelmetlenül várjuk. Szerintetek mi lesz ez a történet?
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A Sipszó

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

csodálatos Forever Club felvétel jött hozzánk 6 perccel fél 8 után itt a Super DJ Rádióban, bár ezt az előző spotban is elég jól hallhattátok, a Viberen viszont felrobbant az élet, jönnek, mennek az üzenetek a Retrobox csoportban, volt itt szó muflonhúsról, amit másnak olvastak, akkor tökfőzelékről, bográcsbabgulyásról és minden egyéb másról. No, és közben Melinda, szeretem. Hűha, ezt jó régen írtad, vajon melyik dalra írtad, nem baj, majd megírod. Elvitték az UFO-k a Cynthia hangját és elhozták Keresztes Ildikó hangját. Lehet, hogy jobban jártunk. Teljesen igazad van. Kedves Encsike, István azt írta, hogy nagyon kedvünkre való a mai műsor és a muzsikák. Én meg, nekem meg az a nagyon kedvemre való, hogyha jól érzitek magatokat, úgyhogy nyugodtan csak instruáljatok. Mazsi pedig a kék ruhás kislánnyal táncol nekünk, és akkor Verkli következik, kedves hallgatók. Ha már ilyen jó sokan vagyunk, akkor jön a Verkli, tudjátok, három főtől, nem. Összesen három jó megfejtést várok, addig fog szólni a Verkli, utána ugye jön az eredeti, és utána pedig kívánhattok. Nyilván, hogy aki már az előző körben nyert, és kívánt, és kapott egy zeneszámot, ő is nyugodtan játszhat, az ő kívánsága ugye most nem lesz érvényes. Na, akkor nézzük meg azt, hogy mit fog játszani az a Verkli.

És hogy miről szól pontosan a Verkli? A Verkli arról szól, hogy van egy ilyen, hát már nem is hangszernek mondanám, hanem hangszercsoport, amit lyukkártyával működtetnek. Régen kézi erővel tekerték a pumpát, ami ugye levegőt szolgáltatott a sípoknak és minden egyéb dolognak. Ma már ugye villanymotor működtetés, a lyukkártyáról pedig beadagolják a dalokat, és hát mint halljátok, egészen érdekes dalok jönnek ki. Én megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem hallgatni, mert nagyon érdekesen hangszerelték ezeket a dolgokat. Van, aki itt a Viberen egyszerűen csak azt írta, hogy száztagú lakatész zenekár. Hát nem tudom. Aztán Zsuzsika is megírta, hogy a Europe-nak a felvételét hallhattuk, úgyhogy Zsuzsika is írhat majd nekem, hogy milyen dalt szeretne kérni. Ezen kívül ugye megírta Józsi, Nándi, Melinda, Mazsi, szerintem, jaj, hát természetesen Encsike is megírta, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy meg szerintem próbálkozott egyébként vele Kukori bácsi is, írta, hogy Demjén, meg írta, hogy Rocky Balboa, vagy Varga Miklós, meg mit tudom én. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal megyünk Melindának a kérésére, mivel ugye ő írta meg szinte a leghamarabb a Europe-ot, és hát ő pedig a Flowers-t kérte, úgyhogy nagy szeretettel szól neki ez a dal. Meg természetesen mindenkinek, aki szereti Miley Cyrus-t.

0: Olyan jó látni, hogy sokatoknak olyan kedves ez a dal, Miley Cyrus és a Flower, és hát miközben szagolgatjuk ezeket a virágokat, mert hogy ezek milyen jó kis illatúak, közben azért szeretném elmondani nektek, hogy itt van velünk János, aki... Szia, szép estét kívánok mindenkinek, én is hallgatlak, csak letettem a kamiont, most álltam meg, kiveszem a pihenőt, hajnalban indulok tovább. No, hát nagyon örülök, hogy hallgatsz minket, és hát ez a kamionos életmód, ez egy nagyon érdekes életmód. Én azt kívánom neked, hogy nyugodalmasan telje majd a következő pihenőidőd, és aztán pedig balesetmentes utat kívánok. Na itt van ismeretlen Encsiking, aki azt írta, köszi Melinda, olyan, mintha én kértem volna a legjobb választást, imádom Miley-t. Mi is imádjuk Melinda, én pedig nagyon szívesen játszom, tudod, bármilyen kérést, amit le tudok játszani, és ami kicsit illeszkedik a retroboxba, megy előre és előre. És ugye Nánditól is kérdeztem, hogy milyen dalt hallana, ő nem válaszolt, úgyhogy választottam egyet neki nagy szeretettel.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Neked szerint.

No, és hát szerettem volna egy kis túlórát bemondani, de aztán rápillantottam az adástervre, és látom, hogy utána pedig Gregas érkezik, úgyhogy 20 órától majd az ő műsora hallható. De addig még itt vagyunk, és Maci lánynak megígértem egy dalt, mert hogy ő is itt van velünk, és ő is kitalálta ezt a felvételt, hogy a Europe dalolt a Verkliben, és hát küldök neki nagy-nagy szeretettel egy dalt, és remélem, hogy nem fog ezért megharagudni rám.

0: FM.
1: Hát szólt a dal Maci lánynak, Maci lánykának nagy-nagy szeretettel, és majd legközelebb ezt is meghallgatjuk teljes hozban. Én szeretnék elbúcsúzni tőletek, köszönöm, hogy itt voltatok a Retroboxban, a Super DJ Rádió műsorában. Búcsúzom még hozzá, azt mondja, hogy Kukori bácsi, aki itt van a csoportban, Bandesz, Gábor, Robi Kamper, itt volt László, István, Józsi, János, aki kamionozik, Nandi, aztán egy ismeretlen encsikénk, Melinda, Mónika, Mazsi, és egyébként a Retroboxos csoportnak pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm a maximális aktivitást, és nagyon-nagyon jó volt ezt látni. Legközelebb egy hét múlva hétfőn fogunk találkozni, Gregas pedig várjátok nagy szeretettel, nem sokára jön egy jó kis összeállításra. Búcsúzásképpen pedig volt egy, nem is kívánságként fogalmazódott meg, hanem egy képként, és ha hiszitek, hanem én ezt beállítottam már a nap folyamán, hogy lejátszom nektek, csak mindig valahogy kikerült a lejátszóból, most viszont itt van nektek, és nem csak nektek, hanem Mónikának is, én pedig búcsúzom, Szatmári Zoltán Dreamer voltam, remélem nem sokára majd találkozunk, legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, további jó rádió hallgatást kívánok.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Hát szép jó estét, szuper DJ Rádió, szép jó estét, szuperek. Picit nehezen indul, de megvagyunk, remélem, hogy jól szólunk. Ez itt a Szuper DJ Rádió, a Selection Live, 2 órán keresztül indulunk. Élő mix, velem Gregasszal is, remélhetőleg minél többen velem tartotok. Előttem Retrobox, Szatmári Zoli, alias Dreamer. Köszönjük szépen a jó kis muzsikákat, és nem mindig tudtam hallgatni, de azért bele-bele hallgattam. Jó pihenés neki, vagy ha marad, akkor kellemezzen a hallgatást, és gyere legközelebb is minden hamarabb. De ahogy mondtam, indul a Selection Live. Nem tudom még, hogy mik lesznek, de majd megpróbáljuk így össze-vissza keverni, kutyolni a zenéket. Aztán majd, ahogy szoktuk, kilukadunk valahol. Lehet, hogy a második órában azért megint megyünk ilyen Melodic House-ba, vagy Progressive House-ba, Tech House-ba. Meglátjuk. Tőletek is függ, hiszen tudjátok, Viber számunk 7045 95995, ide lehet nekem írogatni 2 órán keresztül. Jó szórakozást mindenkinek, kellemes napot! Így június 8-án Medárd és Zaránd napja van, úgyhogy boldog névnapot mindenkinek, akit így hívnak, és aki esetleg ma ünnepli a szülőnapját, az bulizgasson velünk, úgyhogy sziasztok, sziasztok, gyertek, gyertek!

és nézzük, kik vannak a Viberen. Itt van velünk Kollár Gábor. Szia, Bregasz, legyen szép estét, és a hallgatóknak is szabad szállásról jelentkezem hozzád. Hát örülök, hogy itt vagy, és szép estét, kellemes zenéket neked is.

Aztán itt van velünk Kisa István, és csodás estét kívánunk neked, kedves Gregasz. Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Már vártunk téged is, örülünk, hogy újra Selection Live van. Hát örülök, hogy itt vagytok újra. Üdv minden Erdélynek! Aztán újabb törzs hallgatónk. Szia, kedves Gregasz, sziasztok, szuperek! Encsike továbbra is jelen. Szép estét és jó zenehallgatást kívánok mindenkinek, neked pedig sok fülecskét. Pusztjuk, Encsike, hát reméljük, hogy sok fülecske fog itt tapadni a szuperen. Aztán Harta is jelen. Üdv Kincső és Kristóf, hát örülök, hogy itt vagytok, egy újabb törzs hallgatók. Kellemes estét nektek is! Aztán itt van velünk egy újabb hallgató. Szia, Gregasz, jamaikai Nándi jelen. Hát örülök, hogy itt vagy. Neked is kellemes estét, és remélhetőleg megtalálod a zenei finomságokat majd itt a mixben.

Aztán itt van velünk Mónika is, azt írja, szia, én is maradok, kell a jó zene a munkához. Hát reméljük, hogy jó zenék lesznek, és hogy kitartasz így a munkában. Reméljük, hogy így gyorsabban megy majd a munkaidő. Nyugodtan érd meg, hogy mit dolgozol.

Ez itt a Selection Live Gregosszal, de remélhetőleg nem lesznek ilyen műszaki kis bajok, remélhetőleg összeáll minden, úgyhogy bízom benne, hogy most már nem lesz megállás egészen 10-ig.

Közben Monika írja, hogy egy irodázban próbál rendet és tisztaságot varázsolni minden délután. Hát kitartás neked, és remélhetőleg majd a zenék segítenek. Próbálok majd kicsit pörgősebbeket játszani, hogy jobban menjen a munka, és teljen az a munkaidő. És itt van a főadmin is, Magyaros Imi. Buena noche, senor. Hát örülök, hogy itt vagy. Kellemes estét neked is, és minden szupernek persze.

És beköszönt Putyán Lajos is, hadd szóljon, kellemes estét, kellemes szép estét, Gregasz, hát kellemes estét neked is, és jó zenehallgatást. Aztán itt van velünk Kolozsi Imre is. Szép, jó estét, szia Gregasz, jó adit, kellemes szép estét minden szupernek, hát kellemes zenét neked is, és örülök, hogy itt vagy. Gyűlünk, úgyhogy várunk mindenkit itt a szuperen. Az elején ilyen picit régies zenékkel, klasszikokkal már. Aztán ha már nyár, akkor a következő is legyen egy ilyen nyárias kis tengerpartos zene majd.

0: Super DJ Radio.
1: Közben Kolozsi Imre írja, hogy remek music, az előző zenél Need to Feel Love és a Reflect, így van, nagy kedvenc, ahogy ez is, Lenny Kravitz és a Believe in Me, itt a Super DJ Rádióban.

Közben Mónika írja Viberre, hogy itt nálatok olyan zenéket is meghallgatok, amit lehet, hogy nem is tetszen a stílusa miatt. Hát örülök neki, ez azt jelenti, hogy befogadó vagy zeneileg, és ezért is próbálkozom én is mindenféle stílussal, hogy hát, ha befogadók az emberek, hiszen én azt gondolom, hogy mindenféle zene megfér egymás mellett, bizonyos határokon belül persze. A régiek újak, kicsit progressive house, kicsit klubos, kicsit dance, kicsit lesz majd ilyen vokálos is, aztán lesz itt egy kívánság is nem sokára Kolozsi Imrének.

hiszen Kolozs Imre, ahogy az előbb mondtam, kért egy Cushing Catch-et, úgyhogy lesz a következő. Aztán írta, hogy nem kér majd többet, sorry. Én megírtam neki, hogy nyugodtan lehet kérni, és ez vonatkozik minden szupernek, hogy nyugodtan lehet kérni. Max nem tudom lejátszani, ha nincs meg bizonyos stílus keretek között. Aki már hallgatott sok Selection Live-ot, azt tudja, hogy milyen zenéket kell kérni. És azt is írja Imi, hogy annyira jó napja volt, hogy Szabin volt itthon, és elintézett minden intézni valót. És nem mellesleg a voltsa is ráírt, úgyhogy tiszta királyság minden. Lehet bulizni itt velünk online. És tegye meg minden szuper, ha megteheti. Egy mini kis parti egészen este 10-ig.

És Monikának üzenem, hogyha van olyan zenem, esetleg kicsit más, mint ez, de tetszene neki, akkor írja meg, hogy nagyjából milyenek tetszenek neki, és akkor hátra tudunk idomulni. Meglátjuk, meglátjuk. A munka mellett hátra sikerül megírni. Egészséged, Imre!

közön is, hogy István írja nekem, hogy nagyon ott van, szuper zenék, ez kell a füleinknek, hát örülök, hogy tetszik, és remélhetőleg minél több ember hallgat minket, aki meg nem hallgat, azt hívjátok meg, és gyertek a Super DJ Radio-t kedvelők csoportba Facebookon, ha még nem vagytok tagok.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Ez itt a Super DJ Rádióban a Selection Live. Egészen 10-ig élőben velem Gregasszal, és csak is a legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. És ugye tudjátok, remélem már mindenki betéve tudja, hogy lesz nekünk egy ilyen Super DJ Rádiós találkozónk. Mindjárt minden információt megtudhatok, ketté osztjuk a mixet, lesz egy ilyen kis betét. Ami fontos, remélem minél többetökkel találkozok majd személyesen is.
0: Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Ott a helye mindenkinek, remélem, hogy ahogy mondtam az előbb is, sok emberre fog találkozni, akivel csak így szövegesen szoktunk üzeneteket váltani, úgyhogy gyertek, gyertek, minél többen. Bulizunk egy jót majd. Aztán jöjjenek most a csajosabb zenék, meg a végén ilyen utazósakat is lehet, hogy játszunk, majd meglátjuk.

Szerencsik is írt nekünk egy jó hosszút. És igen, így is van, kedves Greg, azt minden műsorvezető más és más zenei stílus mutat be nekünk itt a Super DJ Radio hullámoszán. Még a drága Simon is meg tudja velem szeretetni a saját fincsi muzsizenéit. Majdnem muzsikáit írtam, vagy mondtam, olvastam. Ezek után úgy gondolom, én is minden ebből lettem. Legalábbis zeneileg minden DJ-t másért szeretünk. És fontos szerintem is, hogy mindenféle zenei irányzatot meg tudtok mutatni nekünk. Sok esetben laikus hallgatóknak. Úgyhogy egy szóval köszönjük, hogy vagytok. És már én is legalábbis több, én 8 éve fülelek itt, furcsika-encsika, hát örülök, hogy itt vagy, és köszönjük szépen a köszönő szavakat. Próbálkozunk azért ilyen sokszínűek lenni. Én is mióta Simon megjött azóta, próbálok én is kicsit belenyúlni az undergroundba is, addig nem mertem, nehogy elüldözzek hallgatókkal.

közben csak egy, hogy bocsi a regényért. Örülök, hogy írtál. Jöhetnek üzenetek, és jöhet minden szupertől. Viber számunk 7045 95 95. Ide lehet nekem írogatni.

közül Monika írja nekem, hogy hát igen, DJ Simont még nem tudtam annyira meghallgatni, de próbálkozom többször, hát őt is valamennyire megszeretem. Hát én szerintem nem lesz gond. Igazi minőséget képvisel. Egy picit underground-abb stílusban, de szerintem oda teszi, amit tud, és nem semmi, amit tud a csávó.

www.superdj.hu. Ez a Selection Live, újdonságokkal is kicsit ezzel rukkoltunk a második órában. Take Me Home, és ahogy volt itt a spot is, hetedik találkozó, Super DJ Radio-s találkozó, 2026. július 24-25-26, Aero Hotel. Írjon nekem, aki a részt vesz, és akivel fogok találkozni.

mondhatni egy lemez bemutató itt a Super DJ Radio a Selection Live-ban. Nem tudom, hogy más játszott-e már, de én még biztos, hogy nem. A 2026-os Plastic Dreams.

Ez volt a Plastic Dreams. Kolozsi Imre írta is, hogy ezzel megvettem rendesen, betyár jó, buli, csak szólok. Mostantól ez is bekerül itt a szelekcióba, úgyhogy többször lesz hallgatható nálam. Aztán jön egy újfent Imre kérése. Open Your Eyes, következő felvétel.

legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. www.superdjradio.hu

Közben Imrétől jött a megfejtés a zene előadóját és címét illetően. Paul Oakenfold és Slather Sun, ez így van, és ez nekem volt egy nagy kedvenc annak idején a 2000-es évek elejéről. És ígértem ilyen kis melodic house, tech house, hát nem lett bele semmi, hiszen lassan-lassan véget ér a mai műsoridő, de nem baj, így is. Remélhetőleg kerek volt ez a műsor. Jönni fog még egy zene.

Ez a Super DJ Radiosban a Selection Live, 4 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy ez a mai zárózenénk, Draft és a Dombok felett, egy igazi klasszikus, egy magyar világsztár produkció, legalábbis szerintem. Ne felejtsétek el, 26. július 24-25-26, 7. Super DJ Radio találkozó. Gyertek, gyertek minél többen. Akit érdekel a pontos részletek, azok látogassanak el a Facebook oldalunkra, a Facebook csoportunkban. Mind a két helyen megtalálhatóak a részletek, és mi is mondogatjuk azért műsorról műsorra, úgyhogy gyertek, gyertek, és igyekezzetek, hogy nehogy elfogjanak a szobák, a helyek. De ha elfogynak, és aki szeret sátrazni, az is jön nyugodtan, úgyhogy ha jó idő lesz, akkor teljes mértékben megoldható a dolog, és remélhetőleg jó buliban lesz részünk, és találkozhatunk egymással. Encsika elköszönt, köszi Gregasz, jó pihenést, Puszcsika, Encsika is, és a Istvántól is kaptam a szívecskét, úgyhogy örülök, hogy velem voltatok. Kolozsi Imre sírt nekem. Most rendesen volt aktivitás. Egy jó kis hétfesti online múlió volt remélhetőleg. Nem tudom, hogy jövök-e holnap, ha meglátjuk. Szóval még egyszer köszönöm a figyelmet. Közben Mónika is befutott, jó kis műsor volt, köszönöm. Hát örülök, hogy itt voltál, és kitartást a munkában, amíg tart. És Falter is írta, hogy további szép estét. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, és legközelebb is gyertek. Hallgassátok a Selection Live-ot, és hallgassátok a Super DJ Radio-t. Mindenkinek további szép estét, és hallgassatok minket. Sziasztok, sziasztok! Az elmúlt két telepagregasz voltam.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
0: Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Dictation been forced in Afghanistan. Revolution.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.

0: 80s, 90s, 2000s, Music Radio.
1: 1988 was just the beginning. And now, in 1998,

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: And you love it. Yeah.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.